0: En ze krijgen ook nog bonusmateriaal.
1: Márciusban minden hétvége fantasztikus zenei hétvége a Sláger Rádióban a Coop üzletlánc támogatásával. Ezen a hétvégén felgördül a függöny, vakítanak a reflektorok. A Sláger Rádió képzeletbeli filmvásznán megelevenednek minden idők legnagyobb filmjeinek legmeghittebb pillanatai. A legizgalmasabb pillanatok,
2: legszélelmetesebb pillanatok.
1: Mert ez a hétvége fantasztikus mozi slágerek hétvégéje a Slágeren.
2: Kivásárolj jobban.
1: A játék egész hétvégén folytatódik a 10.000 forintos Coop vásárlási utalványokért a Slágeren.
2: Coop, önhöz a legközelebb.
1: Pinteken délután kezdődik a fantasztikus mozi slágerek hétvégéje a Slágeren.
3: Cibi, no, ma szegyek már a Freda megyem. Pefleze bírdeninke, he? Du mag zeggen, ik heb maar jammer zijn, du mag zeggen, ik heb maar op vrede met je een fles bier drinken. Ik ga nog een treintje fles bier, want ik ben nog onderwijs naar huis. Dus, du mag zeggen, ik heb maar jammer, CBM, vrede met je een fles bier drinken, mooi.